0: Lavasó Rádió.
1: Na mi van még?
2: Tíkat, szöcske, kóla 2016 óta.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Most pedig következik egy Miki szócikk.
5: Warhammer 40 000. Háttere. Szembenálló felek. Orkok. A zűdek, ókok, a skacok. Így hívják saját magukat. Az orkok népe büdös, szemétszúró, lopkodó, agresszív, folyamatosan harcolni vágyó, nyüzsgő, makogó hordák tömkelege. Pszit nem képesek használni, ám a pszihez hasonló dolgot, a vág erejét egyesek igen, akik ezért a többiek furaskacoknak hívnak, ám ha a vág túl nagy, ezeknek a furaskacoknak akár fel is robbanhat a feje. A vág nem más, mint maga az orkok tömege. Minél több a skac, annál nagyobb a vág, és minél nagyobb a vá, annál több skacot vonz oda, hogy még annál is nagyobb legyen a vá, és így tovább.
0: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátvételi, tömegkommunikációs médium.
6: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
7: Mégis miben?
6: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
7: Hát de én nem értek semmihez.
2: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
6: Köszi!
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
5: Kazimír Szeverinovics Malevics. Művészete. A Káró Bubi művészcsoport tagjaként 1911-ben kubista műveket állított ki, ő lett az orosz kubista mozgalom vezetője. 1912-ben léger stílusában festett, de nagyobb hangsúlyt helyezett a geometriai formákra, s nagyon hamar eljutott a teljes abstrakcióhoz. Első próbálkozása saját stílus alapítására az alogizmus, oroszul fevralizmus volt, tipikus példája az egy angol Moszkvában című kép.
0: Lamacsun Rádió.
2: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
8: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lamabárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
8: Tilos felszabadítás, túlütés. Túlütés, ha a támadó csapat a saját térfeléről az ellenfél alapvonala mögé üti a korongot. Az NHL-ben nem fújják be automatikusan, csak akkor, ha a korongot megérinti a védekező csapat egy játékosa. Európában automatikusan fújják, amint a korong áthalad az alapvonalon. A tilos felszabadítást elkövető csapat büntetése, hogy a buli az ő védő harmadukban lesz. Szintén nevezik túlütésnek is, bár ez kevésbé elterjedt. Angolul icing.
0: Lamacsun Rádió.
8: Ilyen hangja van, ha egy kesélyű tonikot leteszel az asztalra.

0: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italműhely.hu.
1: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg. Izland, India, Indonézia, Irán, Irak, Írország, Izrael, Olaszország és Elefántcsontpart nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
2: Szereted
1: a
2: kísérletező
1: zenéket?
2: Válogatásokat?
1: Az.
2: Experimentál.
1: Teg.
2: Experimentál.
1: Teg.
2: Alatt.
1: Több.
2: Alatt.
1: Műsort.
2: Alatt.
1: Is.
2: Találsz.
1: Ebben.
2: A
1: műfajban.
2: Például.
1: Donát Kacsa.
2: Klub.
1: Kacsa Klub.
2: Paika.
1: Vagy.
2: Havi.
1: Zaj.
2: Műsoraink.
1: Lamacsú Rádió.
3: Ez itt a Lamacsú. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Préta. Kapcsolat a préták és az emberek között. A vallásos, spirituális hagyományokban a prétákat általában csupán apró nyűvnek tekintik az emberek számára, kivéve ha a préták vágya valamiért éppen a vér. Egyes hagyományok szerint a préták varázslattal, illúzióteremtéssel és álcával próbálják megakadályozni, hogy mások kielégítsék saját vágyaikat. Általánosan mégis sajnálatra méltónak találják a prétákat a buddhista kozmológia alapján. Akadnak buddhista kolostorok, ahol a szerzetesek, bhikkhu, étel vagy virág felajánlásokat tesznek az éhes szellemek javára.
0: Lamacsor Rádió.
1: Török pizza online rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
4: Ez a dalmat a Gergő Show, ez a dalmat.

0: Dalmata Gergő Show csütörtökönként 7 órától 3 hetente új vendéggel. Dalmata Gergő Show.
1: Mémelés.
2: Van mondjad. Ez a mondóka, hogy...
1: Az Apple a day, tehát a,
2: Keeps the doctor away.
1: Igen.
2: Ugye, ez amúgy két részben is így vicces, csak ami hozzá van csatolva, az azért még viccesebb, mert van a GTA San Andreas nevű játék, és ez a főszereplő benne a CJ, és ez nem tudom milyen jelenet, de valamilyen gangster háborús szitu biztos, és így tudod, ez ki van borulva. És ugye a doktornak másnap ugye másnap szült volna, de nem tud, vagy aznap szült volna, de hogyha megeszel egy almát, akkor nem tud az orvos jönni.
3: Lakmacsun Rádió.
4: Ilyen hangot ad ki a nyikorgós ajtó.

az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadúr, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek. Tartsatok velünk!

0: Mémelés.
1: És ebből is egy csomóféle van, nem tudom. De they don't know that I'm a conceptual artist, és akkor így ott áll.
2: Sziasztok, Dominika vagyok, és ez a Lamacsó Rádió.

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
0: A Lamacsún rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
3: A Lamacsún rádiót az italműhely támogatja.

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgasd meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Hé, Endre, van még egy kis kesejű tonik a lahmabárban?
3: Nyilván.
2: Akkor hozz már egyet.
4: Ez itt a lahmacsun.
3: És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Siksakubur. A siksakubur jelentése a sír büntetése. Indonéz technikás death metal együttes. 1996-ban alakultak meg Jakartában. Az Enciklopédia Metallum szerint a név a Sepultúrától származik. Lemezeiket az Armstretch Records kiadó jelenteti meg.
2: Lakmacsun Rádió.

0: You're listening to Kashmir Radio.
1: Lamacsú Rádió.
2: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
3: Félsz, Potter?

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben mondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
2: És hogyan tudnak támogatni titeket?
1: A lamacsun.hu per donate oldalon.
2: Lamacsun.
1: Igen!
3: Na mi van még?
4: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Forgószél, film. Alfred Hitchcock a háború idején kezdte a forgatási munkálatokat. Az ötlet, hogy uránt szerepeltessen egy olyan anyagot, amiért harc folyik, merő véletlen volt csupán. Az USA titkos atombomba gyártása miatt az FBI 3 hónapon át megfigyelés alatt tartotta a rendezőt. Az, hogy a McGuffinnak nevezett dramaturgiai fogás az atombomba Hiroshimára és Nagasakira való ledobása miatt 1945-ben új jelentésre tett szert, Hitchcock mágus hírét kelt.
5: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
6: Zamatos, mint a lamacsun.
1: Szerintetek mit iszik a keselyű?
0: Keselyű tonikot.
7: Most pedig következik egy wiki szócikk.
1: Jacht. A jachtok hossza 40 lábtól, 13 méter, egészen néhány száz lábig terjed. Azokat a luxushajókat, melyek 40 lábnál kisebbek, általában nem nevezik jachtnak. A mega jacht szót általában 100 láb feletti hajókra használják, a super jacht szó pedig 200 lábnál is nagyobb hajókat takar.
0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Ilyen hangot adsz ki, amikor megijedsz.

0: Na oly, szegasztok! Ha tetszett a műsor, akkor támogassátok a világ egyetlen megkajálható rádióját, a Lamacsun Rádiót.
1: A hatalom a tiétek.
2: Lamacsun Rádió.
3: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
4: Ez itt a Lamacsun. És most megtudhattok valami okosat a világról. A Wikipédiából, a Szabad Enciklopédiából. Diopszid. Megjelenési formái, genetikája. Oszlopos, rövid prizmás termetű. Elsősorban kontakt és katametamorf ásvány, különösen mészkő kontaktusán, illetve méz szilikát szaruszirtben, skarn, magasabb hőmérsékleten, amfibol és káli földpát kordierit szaruszírt, valamint szanidinit páciesekben jellegzetes. Az Erlán közönséges elegy része. Mélységi magmás szienitben és dioritban, valamint telérkőzetekben, minnetben és kerzantitban szintén gyakori. Szilikát meteoritokban is előfordul.
3: Lamacsun Rádió.
5: Tegfelhő ajánló.

0: Most pedig következik egy Miki szócikk.
1: Ilija Jefimovics Repin, 1917 után. 1918-ban Finnország függetlenné válásakor a falu és vele Repin is elszakadt Oroszországtól. 1922-ben Petrogából átköltözött hozzá Vera nevű leánya, ő lett Penátes háziasszonya. Maga Repin begubózott történelmi eseményektől távol eső műtermébe, és kedvelt vallási tárgyú képei, vagy élénk színekkel megfestett, életörömet sugárzó zaporozsiai témái közé menekült. Késői korszakának leghíresebb festménye, az 1925-ben befejezett Golgota, azonban kilátástalan, tragikus életérzést sugároz.

0: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
1: Aktív életmódot folytatunk.
2: Mosogatógépben is moshatunk.
0: 1993-ban te voltál az első
3: zongor.
2: Élvezze hát az életet.
0: Hogy vagy mindenre képes?
4: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hatás.
2: Semmi sem víz kárba.
4: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
5: Próbáltad már, hogy adakozol a Macsó Rádión?
4: Ön a legfontosabb a világon.
0: Már is benne van.
4: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
2: Ne feledje!
5: Lamacsun.hu/donate

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tech felhő ajánló.
0: Kor

0: Ez a Lamacsó hangja. Lamacsó Rádió műsorkészítői az italműhely üdítőit isszák a műsorkészítés közben.
1: A Lamacsó Rádiót az italműhely támogatja.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
0: Tudtad? Most már tegek, vagy kulcsszavak szerint is kereshetsz műsoraink között. www.lamacsun.hu/tag.
3: És a most következő bő egy percben hallgassuk meg Namíbia, Nauru, Nepál, Hollandia, Új-Zéland, Nicaragua, Niger, Nigéria és Norvégia nemzeti himnuszait egyszerre.

0: Mémelés.
1: Koreai pop, az K-pop, akkor French art. Az art. Haha. Mert ugye a Chinese rap az meg crap.
0: Lahmacun Rádió.
2: Lamacsó Rádió 2018 óta a budapesti underground közösségeket képviseli.
3: Ha támogatnád a működésünket, adományozz a Kuldeszk kulturális alapítványnak a 16

0: Lakmacsun Rádió.
1: Hogyha az élet keserű, igyál meg egy keselyűt. italmuhely.hu
2: Chrome Stratton,

0: A Macsó Rádió.
1: Geri, szerinted az almáspités békanő cisszem vagy sziszem?
2: Mindjárt hozok egyet a Lama Bárból, és meglátjuk.
3: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
3: Szereted
1: a
3: kísérletező
1: zenéket?
3: Válogatásokat?
1: Az.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Experimentál.
1: Teg.
3: Alatt.
1: Több.
3: Alatt.
1: Műsort.
3: Alatt.
1: Is.
3: Találsz.
1: Ebben.
3: A.
1: Műfajban.
3: Például.
1: Donát Kacsa.
3: Klub.
1: Kacsa Klub.
3: Paikka.
1: Vagy.
3: Havi.
1: Zaj.
3: Műsoraink.
1: Lamacsún Rádió.
2: Izbarőtő.
4: Lamacsún Rádió.
1: Török pizza online rádió.
4: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
5: Hallod, Bettina? Léci, segíts már!
6: Mégis miben?
5: Nem bírom már a rádiót üzemeltetni, szükségünk lenne még egy önkéntesre.
6: Hát de én nem értek semmihez.
1: Ha te értesz valamihez, akkor küldj egy üzenetet a kontakt@lamacsun.hu-ra, és jelentkezz önkéntesnek a rádióhoz. Köszi!
5: Köszi! Köszi.

0: Minden kedden 4-től 6-ig a Lámácsul Rádión.
1: Ez a táv, le tudod hívni a liftet a 10-ről.
2: Hol, jaj, izgulok.

Rengetegen keserednek, aki tud cselekedjen, aki akarja, azt tegye meg. Az időt csak a vagyonodat tered és a kenyered. Senki se könyörög, ez rajtad áll és veled dől. A lopott jöhet, a hamis felejtő.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ez a dalmatogé

0: Lamacsó Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket újra a műsorunkban. Zajmentes egy készülék.
2: Hátfájás.
3: Aktív életmódot folytatunk.
4: Mosogatógépben is moshatunk.
1: 1993-ban te voltál az első
0: zongor.
4: Élvezze hát az életet.
1: Hogy vagy mindenre képes?
5: Kutatásokat végzek, és tudom, mi a hasás.
6: Semmi sem víz kárban.
5: Változtassa, és hosszabbítsa meg életét.
7: Próbáltad már, hogy adakozol a Lamacsó Rádión?
5: Ön a legfontosabb a világon.
1: Már is benne van.
5: Ha ezt ön nem teszi meg, ki teszi meg ön helyen?
4: Ne feledje!
7: Lamacsun.hu/donate

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium. A Lamacsun Rádió műsor készítőinek Szomját az italműhely üdítői oltják.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.
3: Ruda.
4: Lifkri.
3: Arbulik.
4: Tap provednic. Особлив легкий. Сталева арматура. Залізобетон. Дерево бетон. Синтетичне волокно. Жорсткий чи пластичний? Жорсткий чи пластичний?

0: Én azt mondom rádió, te azt mondod...
1: Lamacsún.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún.
1: Rádió.
0: Lamacsún rádió.
2: Na mi van még?
1: Tech felhő ajánló.

0: óriás. Miért ez kellene?
1: Felérjük, kinérjük, szálljuk, lerakjuk, hasonljuk, megérjük.
0: Jó, bőven két hét alatt előre.

0: Charizard Rádió.
1: Lakmacsun Rádió.
2: Pont csináljunk egy ilyen jingle-t, amiben bemondjuk így, hogy hogyan tudnak támogatni minket.
3: És hogyan tudnak támogatni titeket?
2: A lamacsun.hu per donate oldalon.
3: Lamacsun.
4: Igen!

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: A Lakmacsun, mint egy magyarázat valami máshoz, amihez nem férünk közel, pedig csak egy ugrásnyira van tőlünk, de visszaörödünk attól az ugrástól. A Lakmacsun, valóságos tényen alapuló, átélt tényen alapuló, átélt történeten alapuló történelmi tárgyú táncjáték. A Lakmacsun, a Numenum fényképe, birtok a sötétség birodalmában, a halál kerítője a Lakmacsun, nagyszerű kártyacsomag, elfeledett megoldások tarokjátéka, amelyet közvényes kezek fokoznak le, búbánatos passziánszát.

0: Lamacsun Rádió.
1: Török Pizza Online Rádió.
0: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
1: Tíkat Szöcske Kóla 2016 óta.
2: A Lamacsun Rádiót az italműhely támogatja.

0: Na mi van még?
1: Mémelés. Művészetes. Szóval táncolnak, így pörögnek, van ez a ugye így valahogy
0: van
1: így,
0: az
1: így
0: jelenet,
1: igen. És akkor egy csaj, a srác, Rose? A csaj, igen, Rose, a
0: Jack.
1: Leo, a Jack, meg a Rose meg én, és akkor a Rose mondja, I'm mentally ill, a Jack mondja, I'm an alcoholic, let's open a gallery.
2: Lamacsor Rádió.
3: Török pizza online rádió.
2: Török húsos lepény, internetes, hangátviteli, tömegkommunikációs médium.
3: Ilyen hangot ad ki Harry Potter.
0: Félsz, Potter?
4: Most pedig következik egy wiki szócikk.
5: Rikató. Legendák. A Rika név eredete. Segiska egy kardot dobott a rablók felé, de az átrepülve a folyó felett, mely színültig tele volt vízzel, beleesett a tóba. Ekkor Rika kitört a rabló jupsara szorításából, ám eközben belezuhant a tóba, és a testvérei nem tudtak neki segíteni, így a lány belefulladt. Ekkor Segiska mérgében az egyik rablót jupsarát dobta a tóba, de a Rika tó vize nem fogadta be, kivetette őt, Segiska kardját is, és a víz magával ragadta a tengerbe. Géga ugyan futott jupsara után, de nem sikerült utolérni.

0: Amatőr rádió.
1: Na mi van még?
2: Az érdekes, lebilincselő, lenyűgöző, trubadur, pattogtató, müezzin bömböltető, sámán, csuklasztó történeteket és karaktereket és közmondásokat, fejezet címek, tartsatok velünk!
3: Most pedig következik egy Wiki szócikk.
2: Warhammer 40.000. Háttér. A szemben álló felek. Emberiség. Az emberiség birodalma, Imperium, egy galaktikus birodalom, mely több millió csillagrendszer tartalmaz. Központja a Szent Terra, röviden Terra vagy Föld, a valódi Föld. Innen irányítja az Isten császár a birodalmat, és bocsátja ki az Astronomicant, egy masszív pszichikai jelzőfényt, melynek segítségével irányítják a navigátorok a hipertérben a hajókat, lehetővé téve a fénysebességnél gyorsabb utazást.
4: Ez a lemecső hangja. Ilyen hangot ad ki a hal.

Ma valami nagyon furcsát álmodtam, mert benne volt a zenekar is, egy ilyen furcsa lokában játszottunk, és a csiga lépcső megtántorodott egy férfi, de aztán rögtön magához tért. És erre egy kalapos ember a zongorához ült, és azt kezdte játszani, hogy rosszul lett egy úr.

0: Lakmacsun Rádió.
1: Szeretnéd, hogy a Lakmacsun Rádió tovább működjön? Adományozz a rádiót üzemeltető Kuldesk kulturális alapítványnak, amit megtehetsz a lamacsun.hu/donate oldalon. Köszönjük az egész rádió nevében!

0: Tudod, mi az a lamacsun? Ha nem, akkor hallgass meg. Vagy edd meg.
1: Zamatos, mint a lamacsun.
2: Ilyen hangot ad ki a kotyogós kávéfőző.